0: hát így tanszültem, és a másikon már tanszni. Abszolút az, hogy ott
1: Ich habe mir das Zeichen, dass ich das Zeichen habe, das ist alles.